0: 我给您做了您最爱吃的木须肉。
1: 嗯，味道不错。
0: 爸，您今天跟王叔叔下棋又赢了吧？
1: 那是啊，我可是常胜将军。
0: 爸，该吃药了。
1: 哎呦，差点忘了。
0: 爸，我陪您遛弯去吧。
1: 不用不用。
0: 爸，走吧。
1: 都说不用了。
0: 爸，陪您照顾您是我的任务。
1: 谁是你爸呀？我给你关了。
0: 爸，我刚收到信息提示，我给您买的人工智能死机了。
1: 佳佳呀，我不要你那什么机器人陪我遛弯。
0: 爸，他和我一样了解您，就跟我陪您一样。
1: 那可不一样，以前我牵着你的手散步的时候，你的手多热乎啊，可这机器人的手是冰的。
0: 爸，
2: 你是我的天。
3: 再完美的人工智能也代替不了你那双有温度的手。
4: 咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯哩咯